0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép jó estét kívánok, én Bányi Kriszta vagyok. Ma egy nemrég megjelent könyvet és annak íróját mutatjuk be önöknek, de beszámolunk arról is, hogy milyen élményeket gyűjtettek a BMK által szervezett idei nyelvi nyári táborban a résztvevő gyerekek. Nagy az asszály, és közben egyre nő a vízfelhasználás, kiemelten Dél-Burgellandban. Mindezekről már is jönnek a részletek, tartsanak velem! A burgellandi írónő Jacqueline Scheiber nemrég a Literaturhaus Mattersburg vendége volt, ahol bemutatta legújabb könyvét, Schwimmen Schweben címmel. Scheiber a Mattersburg nagymartoni járásban nőtt fel, édesanyja magyar, innen a magyar tudása. Először szociális munkát tanult, és ebben a szakmában dolgozott is. 2010-ben kezdett el Minusgold néven szövegeket publikálni internetes blogjában. 2017-ben többekkel együtt megalapította a Fiatal Özvegyek klubját Bécsben. Ennek tragikus háttere, partnere hirtelen halála volt. Ezt egy könyvben is feldolgozta, Drei Meter Drei Sieg címmel. Legújabb könyve, Schwimmen Schweben, az úszásról szól, illetve belefonódik a családi története is, árult el az írónő Kelemen Dorottyának.
2: Hát az egész úgy kezdődött, hogy én egyébként kerestem valamilyen hobbit, vagy valamilyen sportot, aminek nincsen semmi köze ahhoz, amit most nap mint nap munkába csinálok, és valamikor a kiadóm felhívott, mert látták, hogy írtam róla, hogy most elkezdtem az úszást, és felhívott, és mondta, hogy nem akarsz egy könyvet az úszásról írni, és akkor mondta, most az az egyetlen dolog volt, aminek semmi köze ahhoz volt, és most azt is, és akkor nagyon sokat arról gondolkodtam, hogy én mit tudok az úszásról mondani. Csak belekezdtem, soha se voltam nagyon sportos ember, és amikor úgy elkezdtem gondolkodni, rájöttem, hogy milyen sok dolog van, ami a víz érint. Hogy az egy oldalon a történelem az anyukámmal, akiről mindig tudtam, hogy úszott, és hogy az olimpiába is sportos volt, és a másik meg az emlékek a dédmamámról, aki sohasem úszni tudott, és akit mindig így egy kicsit gyerekként kinevettem, vagy nem értettem, hogy ő miért nem tud úszni, és akkor gondolkodtam, hogy a nyaralásaim is, és mit jelentenek nekem, és hogy az milyen fontos, hogy tudok ott úszni, vagy mit, milyen formát a lekapcsolásról is az úszás ad nekem, és szerintem a központ meg az, hogy mindig a testről is van szó, és a test, ami nagyon ki van rakva, úgy mindenki az úszásnál egyenként vagyunk, vagy együtt vagyunk, és mindenkinek jeder muss sich exponieren, aber alle müssen auch, alle sind auch gleich exponiert. És az volt nagyon érdekes nekem, és azért gondoltam, hogy egy könyvet az úszásról csak akkor tudom írni, ha egy könyvet a kezdedélyekről írok.
1: A Jacqueline Scheiberrel folytatott interjú hosszú változatát augusztus 24-én hallhatják Színes Kultúránk adásunkban. Csoki műhely, kenuzás és kalandpark is szerepelt a Burgellandi Magyar Kultúregyesület nyári nyelvi táborának programjában. A diákok Zalakaroson töltöttek el egy hetet, július 27-e és augusztus 1-e között, azzal a céllal, hogy magyar nyelvi környezetben fejlődjön nyelvtudásuk. A BMK beszámolója alapján a részletek most Sebestyén Árontól.
3: A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület nyári nyelvi táborában idén 10 fős diákcsapat vett részt, Burgenlandon kívül Csehországból is érkeztek több nyelvű családi háttérrel rendelkező diákok. A közös cél a nyári kikapcsolódás mellett a magyar nyelvtudás gyakorlása volt. A délelőtti magyar nyelvórákat Mesterházi Horváth Petra, a kétnyelvű szövetségi reálgimnázium magyar-angol tanárnője vezette. A diákok, akik a 9-16 éves korosztályból érkeztek, nyelvtudásának megfelelő szinten zajlottak a foglalkozások. a délutáni kikapcsolódásokért, sportfoglalkozásokért, labdajátékokért Takó Balázs sportpedagógus felelt. A diákok a programot a Séi Laura csokoládé műhelyben kezdték, ahol csoki nyalókákat készítettek. A délelőtti nyelvórák után a délutánok az önfeledt szórakozás jegyében teltek. A táborozók fürdőztek a zalakarosi élményfürdőben, kenúztak a Zala folyón, kipróbálták ügyességüket az alsópáhoki Bobo Fun Park szabadidőközpontban. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 1968 óta szervezi meg nyári nyelvi táborait. Az elmúlt években a helyszín azonban megváltozott. A Balaton helyett az új úti cél Magyarország egyik legkedveltebb fürdővárosa, Zalakaros lett. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület fennállása óta több mint 1000 burgenlandi gyermek vett részt a nyári nyelvi táborban. Ma már közülük sokan a saját gyerekeiket küldik vakációzni.
1: A klímaváltozás miatti tartós szárazság egyre több problémát okoz Ausztriában is. A mezőgazdaságot sújtó aszály mellett az ország egyes részein egyre inkább az ivóvíz ellátás kerül a figyelem középpontjába. Sok helyen takarékossági felhívásokra támaszkodnak, egyes települések pedig szigorú víztakarékossági rendeletekkel reagálnak. Jöjjenek a részletek most Kelemen Dorottyától.
0: Ausztriában a vízellátás összességben nagyon jól működik, ugyanakkor a talajvízszint jelenleg alacsony, és bizonytalan, hogy a következő hónapokban hol, mikor várható nagyobb mennyiségű csapadék. A víztakarékosságra, valamint az automosás, a kertöntözés és a medencék feltöltésének mellőzésére irányuló felhívásokat elvileg jól fogadta a lakosság, a tilalmak egyes esetekben a helyzet függvényében szükségesek. Tartományokban, különösen Dél-Burgenlandban emelkedett az átlagos napi fogyasztás az előző évhez képest 30-35%-kal. A dél-burgenlandi vízművek ügyvezetője, Christian Porcsi, egy ORF Burgenland interjúban hatalmas kültéri fogyasztásról beszélt, továbbra is öntözik a gyepet, és kint nagyon sok vizet fogyasztanak. Porcsi erre egy drámai példát is hozott. Dél-Burgenlandban van egy háztartás, ahol összesen 10 öntözőberendezés működik, és ez óránként valószínűleg 3000-4000 litert permetez a gyepre. Ez azt jelenti, hogy 3 vagy 4 ember egy évig ihatna belőle. A háztartások a medencék feltöltésével is hasonlóan nagy vízfogyasztást generálnak. Ha mindet friss vízzel töltenék fel, az már önmagában 85 millió liter vizet jelentene a medencékben. Ha az Ubavárt felsőri futballstadiont vesszük, példának ezzel a vízmennyiséggel 12 méter magasan lehetne azt elárasztani, mondta Porcsi.
1: Rendezvénynaptár. Ezen a hétvégén rendezik meg a szomszédban a határmenti Kőszegen a 19. kőszegi ostromnapokat. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényen rengeteg színes programmal, csatajelenetek bemutatásával várnak mindenkit a vendég hagyományőrző csapatok közreműködésével. Na de nézzük egy kicsit részletesebben is az eseményeket, Sebestyén Áront hallják.
3: A kőszegiek minden év augusztusában városuk meghatározó eseményére az 1532-es török ostromra emlékeznek. Az ostrom hétvégén ellepik a várost a hagyományőrző, jelmezes törökök és várvédő kőszegiek. A rendezvényre látogatók igazi kulturális kavalkádra számíthatnak, folklór programok, koncertek, táncház, vásár várja az időutazásra vágyó vendégeket. A rendezvény csúcspontja a híres ostrom felelevenítése és újrajátszása a Jurisics várnál. De lesz íjász bemutató és gyerek-felnőtt ostrom is. Az állandó hagyományosnak tekinthető programelemek mellett néhány újdonságra is számítani lehet idén. Egyrészt Kőpál rajzai Mohács 500 címen megnyílt egy kiállítás tegnap este a Jurisics vár lovagtermében. A régi várjátszótér helyén pedig nagyszabású gyermekfoglalkoztatóra számíthatnak az érdeklődők, ahol az autentikus fajátékok mellett egy hatalmas ugráló vár is várja a legkisebbeket. A Fitbox Ökölvívó Egyesület ezúttal is 3 jelentős programmal készül. 18. alkalommal rendezik meg az Ostromkupa nemzetközi ökölvívó versenyt. Ismét lesz honvédelmi sportnap, és 5. alkalommal gyűjtenek pénzt rászorulóknak az Ostrom Várvédő jótékonysági futóversenyen. De elkészült a Mesélő emlékhelyek sorozat újabb kötete is, amelyel kifejezetten a legkisebbeket célozták meg az alkotók, és Kőszeg mellett Fertőd és Nagycenk titka is megismerhetőek belőle. Az Ostromnapok programját az idén 20 éves a Tarutaiko ütőegyüttes koncertje zárja majd.
4: Nemzetközi hírek.
1: Az EU jóváhagyta a magyar MALK felvásárlását a Strabag és az Aberdeen részéről két magyarországi autópályaszakasz üzemeltetése céljából. Az APA tájékoztatása szerint Brüsszelben az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy az osztrák Strabag AG és a brit Aberdeen Investments Limited közös irányítást szerezzen a magyarországi Mecsek autópálya koncesszió ZRT felett. A tranzakció elsősorban két magyarországi autópályaszakasz üzemeltetésére vonatkozik, közölte csütörtökön a brüsszeli hatóság. Az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a terv nem vett fel versenyjogi aggályokat, az átvételt ezért egyszerűsített eljárás keretében vizsgálták.
4: Időjárás.
1: Folyamatosan felhők vonulnak át az égen, különösen Dél-Burgenlandban, helyenként Közép-Burgenlandban is előfordulhatnak az éjszaka folyamán záporok és zivatarok. Az északi szél csillapodik, de továbbra is érezhető marad. A hőmérséklet 22-18 fokra csökken. Holnap szombaton eleinte még marad néhány felhő, és délen eshet egy kis eső. A délelőtt folyamán aztán kiderül az ég, és előbújik a nap, és többnyire napos idő lesz. Időnként mérsékelt északkeleti szél fúj. A hőmérséklet 28-32 fok közé emelkedik, de már nem lesz párás az idő. Az időjárás előrejelzéssel a mai hírmagazinunk véget ér, de tudják, holnap este ugyanebben az időpontban várom Önöket újra magyar adásunkkal. Mára köszönöm, hogy velünk tartottak. További kellemes estét és jó rádiózást a viszonthallásra. A mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.